0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Ako malé dievčatko počúvala rozprávky ňaničky Zsofky z Veľkého Bánhegyesa jej praneter.
1: Balogh Lászlóné, Mile Katalin vagyok. A megjelenése igazából, amikor bárkivel találkozott, közvetlen, mosolygós, jó lelkű, segítőkész, mindenkihez úgy fordult, hogy miben tudna segíteni, bármilyen téren. Csodálatos lelke volt, amit felénk is állandóan éreztetett, mikor például mesélt, kicsik voltunk, jött hozzánk és mesélt, és nem akartuk, hogy elmenjen, mert annyira átélve, annyira elő tudta nekünk adni a meséit, hogy figyeltük tátott szájjal szinte. Úgyhogy nagyon-nagyon, nagyon sok szép emlék, jó emlék, csupa szív volt. Egy nagyszerű ember, aki tényleg a szépre, a másik ember volt neki fontos. Nem az volt fontos neki, hogy ő kapjon, hanem mindig az, hogy mit tud adni. Anyukámnak nagynénje volt. Az anyukám, ugye anyukája, a Zsofka néniék, heten voltak testvérek, a Zsofka néniéknek nem lehetett családjuk, és valahogy azt a sok szeretetet, ami benne van, vagy volt, azt mi kaptuk meg. Az anyukám, mert gondoskodott róla, meg mi gyerekek. De nem csak mi, a családban lévő gyerekek kapták ezt a nagy szeretetet, hanem az utcabeli gyerekek, bárhová ment, bármilyen közösségbe. Mindenütt ez volt rá jellemző.
2: Hát ezek a virágok is, amit a saját falára festett, ugye a minták, minden azt tükrözi, hogy tényleg a vidámságot, a harmóniát, a szeretetet, a szorgalmat.
1: Végtelen szorgalmas volt. Mesélt, mikor ő még kislány volt, hogy ugye az első világháborúban az apukájuk elment, tehát ott volt, és ugye az anyukája a sok gyerekkel ott maradt, és kicsik voltak, a Zsofka néni ugye idősebb volt már, voltak 2-3 fiatalabb húga is, és mondta anyukáját, ő biztatta, hogy ne aggódjon, édesanyám, majd én segítek, itt vagyok és segítek, de hát ő is lehetett 10 éves, nem több.
2: Akkor méltó emléket kap most az ő élete, igaz?
1: Ezt tényleg megérdemli, az sok jó ér, amit tett, hogy tovább viszik ezt az örökséget.
2: És önök ráadásul, ha jól tudom, itt laknak a közvetlen szomszédságban, tehát önök tanúi lesznek annak, ahogy majd ez a ház itt benépesül és él, mind a 4 évszakban bízunk benne, hogy tervezik is.
1: Igen, már ötleteket hallottam a Jolától, ugye az egyesület vezetőjétől, és hát lenyűgöz, mindig valami újat, és az, hogy tovább fogják vinni ezt az örökséget, ezt a sok mindent. A sok rajz motívumokból már vannak ötletek a falfestésből.
2: Van-e valami az életében, amit pont mondjuk Zsofka néni illetésére csinál, vagy visz tovább? Legyen az bármi, akár egy hímzés, egy kötés, varrás, főzés, bármi.
1: Igen, végül is a kézi munkázás az nekem is kedvenc időtöltésem. Vagy például az éneklés, ő is nagyon szeretett énekelni. Azt én is szintén nagyon szeretem. Igazából minden, amit tőle láttam, hallottam a gyerekekkel kapcsolatban, hogy nagyon szeretett mesélni, én is az unokáimnak ugyanúgy szeretném azt a sok mindent átadni, amit tőle tanultam.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 19-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévle szarakávtú mérdomálé, Noroksi szanatácsibuná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Érzelmi festőnek tartom magam. Meséli Csámpai Rozi festőművész, aki a belőle áradó szeretetet és melegséget szeretné átadni a képeink keresztül. Az a legnagyobb öröm számomra, hogy a családommal állhatok egy színpadon. Meséli Farkasné Balogh Marianna táncos, aki már évtizedek óta népszerűsíti az autentikus szatmári cigánytáncokat. Csámpai Rozi festőművész egy puszta monostori zenés családban született, ám édesapja őt nem szánta muzsikusnak. A tehetség azonban más formában tört elő belőle. Felnőtt korában talált rá arra a művészeti ágra, amiben meg tudja mutatni a benne rejlő érzelmeket. Különleges képeiből érzelemgazdagság, az élet szeretete és a lélek mély rezdülése árad. Kiállításaival bejárta Magyarországot és Európát. Évtizedek óta Budapesten él, de soha nem feledte gyökereit, családja és a falu közösség szeretetét. 2019-ben megválasztották a Magyar Tehetség nagykövetének, és azóta is sokat tesz a fiatalok oktatásáért. Vendégem a stúdióban Csámpai Rozi festőművész, aki bár zenész családba született, mégis a festészetben talált rá önmagára. Mikor érezted, hogy ebben a művészeti ágban fogsz tudni kiteljesedni?
2: Hát ez nagyon spontán jött, mert én hegedűművész szerettem volna lenni, és vittem apuhoz a hegedűt, mondom, apu, elhozom neked, talán a boci-boci tarka volt, vagy valami, és mosolygott, azt mondta, belőled soha nem lesz hegedűművész. Úgy megsértődtem, és teljes más irányba indultam el. Tehát nem akartam művészkedni egyáltalán, csak sértődött voltam, duzzogtam, és akkor azért leérettségiztem, jött a két lányom, és akkor döntsd el, hogy mit szeretnél. Tudod, érettségi után, hogy mégis mit szeretnél, de már akkor volt két kislányom, férjem, és templomba jártam, hogy adja meg, hogy mi az, ami dorombol a mellkasomba, és nem jövök rá, hogy mi az, ami ki akar törni belőlem. És majd egyszer a templom után hazamentem, önkénteskedni akartam idős embereknek a templomon keresztül, hogy valahogy elfoglaljam, lenyugtassam a lelkem, de nem jutottam el a papig, mert nem mertem oda menni. És hazamentem egy este a templomból, és akkor elkezdtem rajzolgatni. Amikor a harmadikot megrajzoltam, akkor teljesen felszabadult a mellkasom. Na mondom, ez lesz az a festészet. Mindjárt vettem kemény kartonpapírokat, rajzoltam, a szomszédok kérték, hogy hagyd tegyék ki a falukra, én akkor már nagyon büszke voltam, ugye, és kérdezte a férjem, hogy mit szeretnél a szülinapodra, mit szeretnénk, nem kérdés, egy festőállványt. Így alakult a művészetem, akkor beiratkoztam Gici György mesteremhez, és ott dolgoztam. 7 évig napi rendszerességgel mentem, mert annyira ittam a szavait, annyira érdekeltek a dolgok. Én jól éreztem ott magam, de még nem is végeztem. Felkértek a műcsarnokban a holokausztra, festjek egy festményt, és 110x90-es vászonra festettem egy festményt, ami egy nagyon gyönyörű, törékeny anyuka, fél oldalt hajtja le a fejét, és mintha kinn is, meg benn is lenne az a kis baba, és egy költészet is kijött belőlem. Hihetetlenül jól sikerült, amivel rögtön ki is jutottam a műcsarnokból Berlinbe. És ugye a költészetem is nagyon csodálatos volt, ami arról szólt, hogy itt van a kinn is, benn is a baba, ti anyák, végtelen kiszolgáltatott asszonyok, anyaméhetek be sem gyógyult, már is itt hagytatok. Miért ez a döbbenetes halál? Ti élők, fogjatok össze, hogy a múlt szörnyűsége ne ismétlődjön meg. Na, ez eljutott Párizsba, a költészetem, a festészetem, onnan kaptam egy telefont, hogy én lehetek a címoldalon. És ez is egy gyönyörű dolog volt, Amerikából is jöttek, mindenhonnan jöttek, még Koreából is jött egy professzor, hogy én mit csinálok a gyerekekkel. Ezt tudni kell, Erdély általános iskola, az egy nagyon vad iskola volt, és én a 7. kerületben tanítottam először 2 évet, és azt mondtam, nekem ez semmi, nem. Ez engem nem szolgál. Nekem kezdeni kell a mélyről, a gyökerektől. Nem félek tőle. A legaljáról felszedni a gyökereket, ami beletapadtak, belegyökereztek abba, hogy én cigány vagyok, nem érek semmit. Ebből nagyon nehéz volt őket felrángatnom. És még azzal, hogy nyitottam egy olyat, hogy ki mit tud. Ebbe menne volt a vers, az ének, a festészet, a tánc, a zenekar, minden. Eljutottak képzőművészetbe, énekiskolájába, Megasztárba, Varga Norbi, a Zolika. Tehát vannak itt olyan dolgok, azok mind az én tanítványaim voltak.
1: Akkor te tulajdonképpen nem csak a festészeti technikákat tanítottad meg, hanem egy olyan pozitív szemléletet is átadtál, ami belőled fakad, meg árad.
2: Pontosan, igen. És nem csak gyerekeket tanítottam, suhancok is voltak, felnőttek is voltak, és felnőtt embereket is ugyanúgy tanítottam, meg dankóros, meg autista gyermekeket is. A 7. kerületből jöttek csoportonként hozzám, ezeket is 7 évig tanított. Együtt közösségben megtanultunk, hogy elfogadjuk a másikat. Mindig erre vágytam, hogy akkor mutasd meg, légy szíves, amit adott neked a Jóisten tehetséget. Rózi néni, én tehetem, én cigány vagyok, én nem érek semmit. Na, ebből nagyon nehéz volt őket kivernem, de sikerült. Tehát annyira kiépítettem a belsőjükből, hogy igenis, büszke legyél arra, már ha te cigány vagy, akkor mutasd meg, hogy mit tudsz. De mindig megkérdezték, Rozi néni cigány? 2 helyek között voltak, tudod? Mondom, igen, az vagyok én is. Akkor már felszabadult minden, örültek, és azt mondtam nekik, én cigány létemre felküzdöttem magam, ti is ilyen egyszerűen fel tudtok, csak akarni kell. Szorgalom, kitartás, és de nagyon szépen működött minden, minden velik nagyon szépen működött, ami 20 évig tartott.
1: Amit magadnak képzelték karriert, azt most hogy látod, hogy azt megvalósítottad, vagy már túlszárnyaltál azon, amit elképzeltél magadnak kisgyermekként? Még vannak olyan célok, amiket szeretnél megvalósítani?
2: Nem. Azon nem léptem túl, hogy én nem hegedűművész lettem. De viszont itt meg mindent elértem. Hegység nagykövetévé is választottak, akkor kitüntetett az Anna Bálon a Kocsis Máté, páratlan művészetemé, munkásságomért. Kaptam díjakat, most meg ugye saját falumban még történt a csoda. Nagypapám 60-ban zenélt, ott is laktak, és lement Pusztamonostorról a gróf 60-ba a városba, és meghallotta a nagypapámot zenélni, és rögtön alkot kötött vele, hogy házat vesz neki a gróf, élelemmel, tűzifával ellátja őket, csak tized magával menjenek abba a kis faluba át. És átmentek, hamar meg volt az egyesség, ott is ragadtak, ott maradtak, majd nagypapa ugye bekerült a háborúba, sokat szenvedett, és mikor visszajött, akkor már tüdőtágulat, szívtágulat, és nagyon nehezen vette a levegőt, de a 6 fiát megtanította zenélni, cimbalon, bőgős, híres embereket tett belőlük, és ugye mikor a nagypapa meghalt, akkor folytatta a gyerekei, ami azt jelentette, hogy az apukám 14 éves korától már zenekart vezetett, és a környezetben, vagy 10 faluban, mindenhol nagyon szerették őket, és mindenhová mehettek, nem éheztünk. rántott csirkét, csirkepörköltet, untuk, a kalácsokat anya sütötte, untuk, ilyen oldalasokkal a káposztát, untuk. Nagyon jól éltünk. És az apu egyedül keresett a zenéléssel, mi is 9 testvérek, 11 voltunk a szülőkkel. Soha nem éheztünk, ami nagyon boldog vagyok, ez egy nagy közösség, ez befogadott bennünket, mivel mi voltunk ott, mivel a gróf úgy odavitt bennünket, mi voltunk ott csak cigányok, ott cigánytelep még ez az nem volt. Abszolút nem volt. Puszta monostor, az mégis a szülőfalu, hogy oda ajándékoztam a gróf kastélyba, ahol a nagypapám, az apukám letette a voksát, én a 3. generáció letettem a voksam, de nem is azért, hanem ez szívből jött, hogy én is adjak a szülőfalumnak, és hazaérkeztem, otthon vagyok. Ugye a képeim az belőlem születnek, és azok ott vannak, és fele részem otthon van.
1: A képeiden keresztül is ez a pozitív életszemlélet, ami belőled árad, ez a melegség, meg a szeretet, ez megjelenik. Mit szeretnél üzenni a képeiddel?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én mindig azt mondtam, hogy én az embereknek festek, nem magamnak, az embereknek. Hogy befogadóbb legyen, a lelkemből festek. Amit az optimizmust kisugároz a lelkem, az kerüljön a festményemre. Mert azt mondják, olyan melegséget áraszt a festményeim, ahogy ki vannak rakva, ne ezt szerettem volna, és az, hogy érzelmi festő, hogy érzelemből festjek, ne. Tehát a lelkem irányítson, és ezért pozitív, mert én is ilyen vagyok, és határtalanul tudok szeretni, nem rossz indulattal teszem ki a nézők elé a képeimet, hanem füligérő szájjal mosolyogva lépjenek tovább a festményeimtől.
1: Ez át is jön a képeiden. Úgy tudom, hogy Munkácsi Mihályt tekinted példaképnek a művészvilágban. Mit jelent ő számodra?
2: Talán az élet sorsát. Az, hogy én érzem benne, látom benne azt a belső érzelmet, amit én ki akarok fejezni, azt ő is kifejezte. Én minden technikát kipróbáltam. Ha nem próbálom ki, akkor én belebetegszem. Ki kellett próbálni, és amelyik jön lelkileg, belemegyek, visszabújok a lelkembe, onnan a vászonra, és amit kiad a lelkem, azt agyom jóvá. Tehát én nekem mindenképp kellett próbálni, és a Munkácsi Mihály, nagyon sokszor elolvastam a 2 kötek könyvét, ő ragadta meg az én lelki világomat, hogy olyan őszintén, becsületesen, amikor én is kerestem a rajzaim, vagy bemutassam, azok az izgalmak azok, hogy előre juss, törj előre, tehát ez bennem is ugyanúgy lezajlott, mint ő benne. Festészete az meg kegyetlenül csodálatos, az szerintem nem is lehet, senkit nem tudok hozzá hasonlítani, amilyen természetesen át tudta adni, olyan, mintha élnének, de nagyon
1: utánozhatatlan, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: A Borsodabói Zemplén vármegyében született Farkasné Balog Marianna már évtizedek óta jeles képviselője a szatmári női cigánytáncoknak. Mint mondja, nagyrészt férjétől, Farkas Zsoltól, a Kámóró Budapestben vezetőjétől sajátította el a térség hagyományos tánckultúráját. Számos nagyszabású előadásban szerepelt már, emellett pedig évek óta tanít felnőtteket, gyerekeket egyaránt a fővárosban és országszerte. Mesélj egy kicsit kérlek a kezdetekről, hogyan találkoztál te a cigánytánccal és mikor?
3: Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nekem eléggé hosszú az utam, hogy úgymond. Én Borsodból származom, Sárospatakról, a férjem pedig Máté Szalkáról, Farkas Zsolti, ugye a Kamoró Budapestben vezetője. És a találkozásunk 31 évvel ezelőtt volt a Lindri Táncszínházban, Balogh Béla vezetésével. Most azt tudni kell, hogy én gyerekkoromban táboroztam nagyon sokat Zsigó Jenő táborába. Ott már megismerkedtem a cigánytánccal, így a szatmári cigánytánccal úgy mondom, mert mifelénk azért teljesen más volt Borsodban, meg gyerekként nem is igazán foglalkoztam én a cigánytáncokkal. És amikor Budapestre felkerültünk, akkor ugye a gyerektáborokban sok tánctanítás volt, meg tényleg olyan emberek jöttek hozzánk, mint például Balogh Béla, és így ezáltal azt hiszem közelebb kerültem hozzá, de viszont még nem tudtam megtanulni, valahogy nem éreztem a sajátomnak. Majd amikor bekerültem a Lindri Táncszínházba, és ott megismerkedtem Zsoltival, igazából ő tanított meg engem táncolni. Aztán voltunk Balázs Guszti táborába, ahol azt még tovább lehetett fejleszteni, több típusú táncot megtanulni. Aztán folyamatosan az évek alatt fejlődtem, úgymond, szerintem, meg talán meg is értem hozzá.
1: Mennyiben másak a tájegységenként a cigány táncok? Ahogy említetted, te Borsodból származol, abból a tánckultúrából megőriztél valamit, vagy lehet ezeket vegyíteni, vagy nagyon eltérőek?
3: Szerintem eltérőek. Lehet vegyíteni, de én úgy gondolom, hogy az nem szép. Szerintem minden tájegységnek maradjon meg a sajátja, úgy az igazi. Lehet több táncfajtát tudni, tanulni, de szerintem összekeverni nem szabad. Most az megint egy más dolog, hogyha valakinek egy olyan egyénisége van, hogy akaratlanul is beletesz mozdulatokat, nem tánclépéseket, mozdulatokat szerintem, az megint más dolog. De a lépéseket szerintem tisztán meg kell tartani minden tájegységnek, így gondolom.
1: Mit kell tudni a szatmári cigánytáncokról? Egy picit a női cigánytáncról mesélj nekünk, hogy annak mi a sajátossága, milyen lépések vannak benne, illetve a páros táncban a férfi-női írott vagy iratlan szabályok, azok micsodák a tánc közben, amit mindenki be kell tartani, ha valaki ezt szeretné táncolni és tanulni?
3: Hát a női tánc igazából nagyon-nagyon visszafogott a szatmári cigánytáncban. Ugye ott nincs mellrázás, nincs ilyen kirívó, nagy mozdulatok, visszafogott, kicsi lépésekből áll, és igazából a férfit mi kísérjük a páros táncban. Ott mindig ugye a férfi kapja meg a nagyobb szerepet. És ami a szabály, amit sokan nem is tudnak a páros cigánytáncról, hogy van egy játék benne, ami a megcsalásról szól. Úgyhogy nem szabad engedni, hogy a hátad mögé kerüljön, akár a férfi, vagy akár a nő hátad mögé kerüljön a másik. De persze azért az nagyobb szégyen, hogyha mondjuk a férfit én megkerülöm. Ha jó táncossal táncolsz, akkor ez nem tud előfordulni.
1: Ti a Kamorú Budapestben, de rendszeresen tartotok táncházakat is Budapesten. Ezeken az alkalmakon, például ezt, amit mondtál, hogy a páros táncban mik a szerepek, ezeket is ugyanúgy elmondjátok, tanítjátok, vagy csak a lépéseket, illetve milyen rendszerességgel találkozhatnak veletek táncházak kapcsán?
3: Mindig el van mondva, hogyha tánctanítás van. Zsolti azzal kezdi, mindig elmond egy kis bevezetőben, hogy miről is szól a cigánytánc, főleg a páros cigánytánc, ugye, mert azt kell jobban elmagyarázni. És ott mindig el van mondva, ott sokan nem is tudják igazából, de egyébként a cigányok sem tudják, hogy miről szól a páros cigánytánc, sokan, azt tapasztaltuk. Szóval elég rendszeresen tartunk táncházat, Budapesten, vidéken,

0: Az alapokkal kezdünk, akár női, akár férfi tánc. Azért a páros tánchoz már egy kicsit többet kell tudni. Mindenféleképpen meg kell tanulni az alapokat, a lépéseket. Ugye tisztában kell lenni azzal, hogy miről szól a páros tánc, mint ahogy az előbb is mondtam. Úgyhogy addig azt nem lehet megtanulni, ameddig nem tudják az alaplépéseket, a tartás magát, hogy hogyan van, és akkor utána szépen megtanítjuk a páros táncot is. De akkor már sokkal könnyebb, mert már van miből építkezni. Vannak lépések, már tényleg egy 3-4 lépésből is már tudnak akár páros táncot táncolni.
1: Vannak visszajáró érdeklődők itt a táncházak kapcsán, akik mindig ismerős arcok és mindig jönnek, és velük már lehet ugye onnan folytatni esetleg, ahol abba hagytátok, vagy mindig új emberek jönnek, és akkor az alapoktól kell kezdeni?
0: Hál' Istennek mind a kettő van. Nagyon sok régi arc van, nagyon sokan ismernek, tanultak már, és ők mindig visszajárnak, tényleg. Ha kell, van olyan, aki vidékre lejön utánunk, csak azért, hogy ő tudjon táncolni, és táncolnak is. De nagyon sok kezdő van. A cigánytánc, főleg a táncházakban, igazából egy olyan dolog, amit nagyon várnak az emberek. És azt lehet mondani, hogy a nem cigány emberek jobban várják, sajnos, mint a cigány emberek, vagy a cigány gyerekek, vagy nők, bárhogyan mondjuk. De tényleg nagyon-nagyon sok a visszajáró, és hál' Istennek sok új arc is van a táncházakban.
1: A gyerekekkel mennyivel másképp kell hozzányúlni, hozzáállni ehhez az egész tánc tanuláshoz? Ott nyilván egy nehezítettebb helyzet van, hogy picikék, egész óvodás, kisiskolás korban. Milyen alapokat lehet nekik átadni, amit meg is tudnak tanulni?
0: A gyerekekkel a legjobb foglalkozni, azt már most elmondom. Persze nekik sokkal nehezebb megtanítani, de olyan boldogan és tényleg úgy olyan kedvel csinálják, meg akarják tanulni, hogy az nekünk mindig öröm. Sőt, az a legnagyobb örömünk. És meg lehet velük tanítani egyébként egy-kettő, mondjuk még lehet 3 lépést is, ezt az óvodában. Nagyon sok óvodáshoz járunk, óvodás gyerekekhez, és ott igen, ott szeretik. Igazából tényleg ezt nem tudjuk korhoz kötni, mert a 3 évestől akár a 70 éves korig tudunk tanítani mindenkit, és szeretik nagyon, de a gyerekek az nekünk kivételes.
1: Te a tánc mellett énekelni is szoktál, hogy hivatkozol magadra inkább táncosként, vagy inkább énekesként, vagy mindkettő az identitásod része?
0: Szoktam énekelni, régebben többet énekeltem, most már kevesebbet, leginkább háttérben szeretek énekelni. Egyébként táncolni is háttérben szeretek jobban, csak volt egy időszak, ugye, hogy jött a kis unokám, a lányom nem tudott színpadra jönni, vagy táncházat tartani, akkor nekem muszáj volt ezt így felvállalnom. De természetesen most már, hogy Anna Mari is visszajött így, azért én is ott vagyok mellette. Úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy mind a kettőből kicsit.
1: Mennyire gyakori a cigánytáncokban a női szólótánc, mint olyan? Mert ugye te is, meg a lányod is, Farkas Anna Mari, és egy kivételes cigánytáncos, aki ezt alkalmazza, hogy mint női szólótáncos egyedül van a színpadon, de ez mennyire jellemző úgy általában?
0: Először is köszönjük szépen, így megtiszteltetés, hogy így gondolsz ránk. Most már azt mondom, hogy nagyon gyakori. Egyébként nagyon kevés a fiú táncos, azt lehet mondani, és a színpad az megint egymás. Ott meg kell mutatni a lányoknak, a nőknek is azt, amit tudnak. Persze utána páros táncban is, de teljesen más, már mondjuk mindegy mulatságba elmész. Ott ugye a nők azért, bár most már ez sem így van, de azért régen ott nem állhattak úgy fel, csak egy férfi felkérte őket. De most azért a színpad az egy művészet, meg kell mutatni.
1: Mit ad neked a tánc, meg a cigány zene? Hogy érzed magad a színpadon? El tudnád-e képzelni az életedet, hogyha ez nem lenne? Miért fontos ez számodra?
0: A cigány zene és a cigány tánc most már hozzátartozik az életemhez. A családunknak a része igazából. Mi ugye egy család vagyunk, nagyjából az együttesből, és tényleg mindennapok része. Most már a kisunokám is, Lilian is, és ő is már nagy táncol, meg énekel. Úgyhogy mi próbáljuk tovább vinni ezt a hagyományt, és nem is szeretnénk elhagyni. Úgyhogy ameddig lehet, addig mi ezt csináljuk. Szeretem, szeretjük, máskülönben nem is lehetne ezt.
1: Mit üzenél azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy cigánytáncot szeretnének tanulni, vagy mondjuk kifejezetten a szatmári cigánytáncot szeretnék tanulni, mi kell hozzá, hogy valaki ebben jó legyen és hitelesen?

0: Ах, щедър е животът! В ден пак есенен и топъл, гръб до гръб с най-кривото дърво над пътя към лозята, пак ви казвам и повтарям: щедър е животът! Кацат по гроздовете му скурци. На скута му лежи дете с опръскани от мляко буски. В тревата скърцат скакълци, калинки боровинки зреят. Дрънкат гривни острогърди циганчици с груби гласове и тесни длани. Едно момиче бърза. Къде отиваш, хубаво момиче? Земята е суха, тревата е топла, а някой цял ден тоя час е чакал. Ах, щедър е животът! Стига един миг само. Да усетиш как облаците се събират, как есеннията развяват жилови крила, как се затваря безплода на някоя дръвче сърцето и как се влива глътка вино в твоето. Тихо, дзънно, звънкат гривни, грозди пука и крила шумят в пръстите, на устните. Един миг само. В тая твоя щастлива земна гънка, пълна с живот и страсти, плодна.
1: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Нанет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival, emlékezetes előadóival és értékes hangfelvételeivel találkozhatnak. Mai adásunkban a Radosinai Naiv Színház, Radosinske Naivne Divadlo, Niektoto Rád Szlovenske című zenés játékának dalaiból hallhatnak válogatást. A cím játékosan utal a világhírű film a Van, aki forrón szereti címére, miközben a szlovák identitás és a szülőföld iránti ragaszkodás gondolatát állítja a középpontba. A jubileumi 50. színpadi bemutatóra készült zenés játék szerzője Stanislav Štěpka. A zenét Ljubica Čekovská szerezte. Olyan zenei világot alkotott, amelyben a szlovák dallamvilág természetesen ötvöződik az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel. A mű József Murgás, a kiváló szlovák pap, festő és feltaláló életét idézi fel, aki az Egyesült Államokban végzett munkájával a vezeték nélküli távírózás úttörői közé tartozott. Története összefonódik azoknak a szlovák kivándorlóknak a sorsával, akik a 19. és 20. század fordulóján új életet kezdtek Amerikában. A zenés játék dalai egyszerre idézik meg a szülőföld iránti ragaszkodást, a honvágyat, a reményt és az új világ hangulatát. Hallgassák szeretettel mai zenés összeállításunkat!

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Radosinai Naív Színház Nyílt Totorád Szlovenszke című zenés játékának dalaiból hallhattak válogatást. Ljubica Csekovská zenéje a szlovák dallamvilágot az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel ötvözi, méltó zenei keretet adva József Murgás és a szlovák kivándorlók történetének. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője, Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk, viszonthallásra!

0: morske snički, gdje im ženi mavaju. Jedan mi aj dali do pesnički.
1: Műsorainkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Slovenský i maďarský folklór z Maďarska na Janošikov dukat tento rok priniesol folklórny spolok Zelený venec Ečeru. Vedie ho Ondrej Csaba a Szódy.
1: Az Ecseri Néptánc Együttes tavaly ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját, és a jelenlegi fesztivál igazgatója ellátogatott erre a jubileumi ünnepünkre, és ott megtisztelt minket azzal, hogy elhívott az idei fesztiválra, és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének közvetítésével kerültünk tulajdonképpen ide.
2: Élőzenekarral?
1: Igen, hát nyilván egy ekkora fesztiválra élőzenével érkezünk, Ecseren hagyományosan fúvózenei kísérettel zajlottak a szlovák rendezvények, néptáncos rendezvények, úgyhogy minket is fúvózenekar kísérte.
2: Feltételezem, hogy nem csak itt a gálán szerepeltetek most.
1: Minden nap szereplünk a fesztiválon, hol a kis színpadon, hol a nagy színpadon. Természetesen a sajátunkat, az óecseri szlovák táncokat mindenhol bemutatjuk, de emellett budakörnyéki tárnoki polkát hoztunk, zempléni táncokat, illetve tirpák táncokat is megmutattunk.
2: Hogyan fogadta a közönség, hogy érzed?
1: Én úgy látom, hogy nagy tapsal, és nagyon szívesen fogadták, és látszott az arcokon, hogy tetszik mindenkinek az ecseriek műsora, ami nyilván kicsit a vovózenei kíséret miatt kicsit más, mint amit megszokhat itt a közönség, de talán ezért is tetszett annyira. Volt egy táncház tegnap este, ahol a zenészeink játszottak, a táncosaink ugye táncba hívták a nézőket, ott is nagyon nagy sikerünk volt. Természetesen a hívogatón is, a városi főterén a helyieket, illetve a turistákat, résztvevő néptáncsoportok tánccal hívogatták, az is nagyon hangulatos volt, és ideérve a fesztivál színhelyére, a Skanzenba, itt is csodálatos környezetben, több színpadon zajlanak az események, nagyon, nagyon szervezettnek látom.
2: Nagyon hangulatos az egész, egy skanzenben állunk, ahol zajlik a fesztivál. Egyébként van itt a gasztrokultúrától kezdve kirakodó vásár. Hogy érzitek magatokat?
1: Csodálatosan. Egy szóval, ha kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy csodálatosan érzük itt magunkat.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 18-a, kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U programu Hrvatske redakcije ostajemo zajedno i ovoga utorka od 8 do 10 sati. U današnjoj emisiji vodimo vas u Koljnov, gdje se održava tamburaški plesni tabor, a najavljujemo i novo izdanje televizijskog magazina Hrvatska kronika. Prisjetit ćemo se popularnog pomorskog sastava Le Bugs Band, koji se nakon pola stoljeća ponovno vratio na pozornicu, dok u rubrici Vjerski trenuci govorimo o Svetoj Jeleni Križarici. Emisiju pripremaju Renata Latinac, Berneta Blažetin i Andrija Pavleković, a tonsku realizaciju potpisuje Norbert Aut. Budite s nama do 10 sati.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Devleserek have to mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Azt tesz boldoggá, mikor látom a végeredményt és a megrendelő elégedettségét. Meséli Bódi Zsolt, generálkivitelező, aki édesapjával és testvéreivel dolgozik családi vállalkozásukban. A tanítványaimban látom a jövőt, vallja Báder József, a fiatal roma pedagógus, aki hittel és szívvel nevel. Bódi Zsolt 14 évesen kezdett édesapja mellett dolgozni, és mint mondja, gyerekként nem volt egyszerű ezt a fizikai terhelést megszokni. De annyira megszerette a szakmát, hogy mára már nem is tudná elképzelni az életét enélkül. Édesapja alapította a családi vállalkozást, ahol a fiaival azon dolgoznak, hogy a tervezéstől egészen az építésig kulcsra készen tudják átadni az ingatlanokat a megrendelőknek. Bódi Zsolt a nehéz munka ellenére mindig arra törekszik, hogy tökéletes legyen a végeredmény, amit kiad a kezei közül. Bódi Zsolttal a szakmai kihívásokról, tervekről, családról beszélgetünk. Mesélj egy picit, hogy indult a karriered, ugye generálkivitelezőként dolgozol, esetleg voltak mesteremberek a családodban, akik megtanították a szakma alapjait, vagy hogy kezdődött a pályád?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi egy építőiparos család vagyunk, család egyik fele építőiparos, illetve voltak zenészek, akik már sajnos nincsenek köztünk, mi nem nagyon vittük tovább ezt a hagyományt, úgyhogy mi maradtunk az építkezésnél. Az édesapám a szobafestő, az öcsém is, bátyám is, hárman vagyunk fiúk testvérek, ők is építőiparban dolgoznak. És engem gyerekkoromban is vonzott ez az építés, újítás, szerettem mindig építeni és új dolgokat csinálni, illetve kitalálni.
2: Mi kell ahhoz, hogy ebben a szakmában sikeres legyél?
3: Igazából türelem, és sokkal jobb kell legyél, mint mások, szó szerint.
2: Milyen részfeladatok, illetve milyen munkák vannak, amit így kompletten vállaltok?
3: Igazából ingatlanok, házak, lakások felújításával foglalkozunk, és ezen belül úgy cakkumpakli, kulcsra kész állapotra szoktuk ezeket készíteni. Hát ez így magába foglalja az alaptól tetőig teljesen.
2: Mióta foglalkoztok ezzel profi szinten?
3: Édesapám 40 éve csinálja, engem fülönfogvás 14 éves korom óta ráncigált már magával, hogy igen, én is, és most leszek 41.
2: A megrendelőitek körét kiépíteni azt nehéz volt, vagy folyamatosan jönnek be a felkérések?
3: Igazából az elején ez a legnehezebb mindig, egy vállalkozást elindítani, illetve megszokott kuncsaftkört kiépíteni. Én azt szoktam mondani, hogy ehhez körülbelül 10 év kell. Ahhoz is, hogy szakmailag elismert legyél, illetve ahhoz is, hogy kialakuljon az a kör, aki mindig megkeres.
2: Budapesten tevékenykedtek, vagy országszerte?
3: Most már csak Budapesten. Elkezdtük a vidéki munkákat is, de nagyon nehéz összeütemezni időben, illetve emberek létszámával bonyolult volt. És főleg akkor, hogyha Budapesten is, és egyszerre dolgoztunk vidéken is. És a távolság sajnos nem tette lehetővé, hogy mind a kettő működjön, így maradtunk Budapesten.
2: Van segítségetek a munkákban, vagy csak konkrétan édesapád és a testvéreid vagytok, akik végzitek a munkákat?
3: Többen vagyunk, igen. Általában 8-10 fővel dolgozunk. Ennek a fele alvállalkozóként tevékenykedik nálunk.
2: Hogy néz ki egy napotok? Hogy kell elképzelni ezt a munkát?
3: Általában 7 és 8 óra között szoktunk kezdeni. 4, illetve délután 5 óráig dolgozunk. A reggeli kávé mellett megbeszéljük, hogy ki mit fog csinálni, ki mikorra fogja azt elvégezni, és így mennek a dolgok minden megtervezés szerint, ami általában azért szokott ütközni problémába, mert nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, és akkorra, és ahogyan szeretnénk, de igyekszünk betartani ezeket.
2: Ebben a szakmában is folyamatosan követni kell az aktuális trendeket, az aktuális igényeket, tehát tőletek is folyamatos tanulást igényel ez?
3: Így van, mindig vannak újítások, mindig vannak új dolgok, és haladni kell ezzel a korral. Ugye születnek új anyagok, új technológiák, jó magam én járok tovább képzésekre. Fontos ahhoz, hogy úgy tudj hozzányúlni bizonyos dolgokhoz, illetve tárgyakhoz, hogy ne tegyél kárt benne, és az úgy készüljön el, ahogy szabályos.
2: Mit ad neked ez a munka, miért fontos számodra, azon felül, hogy természetesen a megélhetést is biztosítja, de milyen plusz töltetet ad ez neked?
3: Igazság szerint én a végeredményt szeretem látni, hogy az úgy készült el, ahogy én azt szeretném. Másodszorban meg a megrendelő arc kifejezése, illetve az öröme, ami fontos, hogy azt is úgy kapja meg, ahogyan azt szerette volna. Ez nyilván feltölti az embert, inspirálja, hogy minél jobb legyen, a következő munka még jobb legyen.
2: Egy-egy munka, egy-egy projekt, ez mennyi időt vesz igénybe? Ezek egy-két hetes, vagy több hónapos munkafolyamatok?
3: Mindenféle projekt van nálunk. Vannak, amik 2-3 naposak, 1 hetesek, 2-3 hónaposok. Most legutóbb egy 4 hónapos projektben voltunk benne, ami nem sokára átadásra elkészül, úgyhogy változó.
2: Hogy érzékeled? Nehezebb esetleg cigányként vállalni ilyen munkákat, vagy volt esetleg negatív tapasztalatod a megrendelőkkel kapcsolatban, vagy nem találkoztál ilyennel?
3: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Tehát én is ugyanúgy tapasztaltam az általánosított diszkriminációt. Nehezebb, sokkal nehezebb, persze. Tehát ezért is mondtam az elején, hogy az a 8-10 év kell, hogy ismert legyél, elismert legyél, és ha megvannak veled elégedve, és továbbadják körbe a nevedet, akkor már nem a cigány gyerek áll előtted, hanem a szakember.
2: A szakmátokban így figyelitek a többi szakembernek a munkáját, vagy követitek így egymás életét, kapcsolatban vagytok egymással, vagy esetleg kértek-e segítséget mástól, vagy ez abszolút nem jellemző?
3: De egyébként figyelemmel kísérjük egymás munkáját. Nekem vannak, hál' Istennek, régebbi mestereim, úgymond. Nagyon profi emberektől volt szerencsém tanulni, hála jó Istennek, és napi kapcsolatban is vagyok velük mindig. Én is ütközöm kérdésekbe, ismeretlen dolgokba, azonnal segítségemre sietnek, hál' Istennek, akik szintén roma származásúak és nagyon elismert szakemberek a szakmában.
2: Ki az, aki nagy hatással volt rád, vagy akire szeretnél hasonlítani, és inspirált téged a mai napig?
3: Egyébként mindenféleképpen az édesapám. Ő rángatott vele, úgymond ebbe az egész építőiparosdiba. 14 évesen nem volt könnyű egy 14 éves gyereket rávenni arra, hogy toljad a talicskát, meg vakard a falat, de beért, megérte, én azt mondom. Ha az édesapám nincs, akkor én biztos, hogy nem az építőiparban vagyok, független attól, hogy az egész család azzal foglalkozik.
2: Meddig lehet ezt a szakmát folytatni? Ez nyilván egy fizikai erőt követel. Nem tudom, van ennek egy végessége, amikor az ember mondjuk már 60 éven felül nem vállal ilyen munkákat, vagy ez is teljesen egyénfüggő?
3: Nyilván ez függ attól is, hogy mennyire veszel aktívan fizikailag részt a munkákban. Hogyha igen, úgy mint én, ugye kétkezűleg csinálod, készíted a dolgokat. Én azt szoktam mondani, hogy ez körülbelül 50 éves korig egészséges. Tehát 50 éves kor után, hát az már nyüglődés, szenvedés. Tehát az már akkor érzi az ember, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj. Most 40 éves vagyok, de ugyanúgy elmondható, hogy ugye derék, térd, ízület, fájdalom, stb. Stb.
2: Milyen terveid vannak a jövőre, hogyha majd elkerülsz abba a korba, hogy 50 éves leszel, akkor utána hogyan tudod ezt a szakmát helyettesíteni, vagy milyen munkát vállalnál inkább?
3: Teljesen őszinte leszek, egy párszor már elgondolkodtam ezen, nem jutott eszembe semmi, mert nem értek semmi máshoz, csak ehhez.
2: Akkor az is elképzelhető, hogy esetleg inkább a szervezés részében, a munka lebonyolításában, inkább az ilyen feladatokban vennél részt szívesen?
3: Valószínűleg igen, marad az építőipar világa, de már nem fizikailag szeretnék, inkább azt mondanám, hogy szeretnék tevékenykedni majd 50 év fölött már benne, úgyhogy igyekszem igen úgy alakítani a vállalkozást, hogy ebben a formában is meg lehessen élni belőle. Bye!

0: Báder József egy fiatal, lelkes pedagógus. Számára a tanítás nem csak hivatás, hanem küldetés is. Báder József a Molnár Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola negyedik osztályos osztályfőnöke. Az ELTE-n végzett, és jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola neveléstudománymesterképzésén tanul. A tanítás mellett énekesként is aktív, és a CEUN szerzett diplomát az interdisziplináris roma tanulmányok szakán, ahol emberi jogi, közösségi kérdések iránti elkötelezettsége is megerősödött. Báder József hisz abban, hogy a cigány kultúra értékei, hagyományai helyet kell, hogy kapjanak az iskolai életben, és ezt nap mint nap igyekszik megvalósítani diákjaival közösen.
1: Mindig is egyértelmű volt számodra, hogy pedagógusként szeretnél dolgozni?
2: Igen, azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű volt. Körülbelül olyan 6. osztályos lehetőm, amikor ezt így elhatároztam magamban. Akkor már nyilván az unokatesóimmal játszottunk egy csomót, én voltam a tanárbácsi, különböző tankönyveket hajtogattam, raktam össze, hogy akkor most ki melyikből tanul, és akkor, mert sokszoros nagybácsi vagyok, ezt így fontos megemlíteni, akkor már egy gyerekként tudtam ezt hasznosítani is. Így a nyári szünetben, amikor lejöttek látogatóba az unokatesók, akkor én foglaltam el őket ezzel. És igen, utána így próbálkoztam teljesen más területeket, például magánének szakra jelentkezni, és akkor így magánének tanárként működni, de az így egy teljesen más irány lett. Majd később jött az ELTE tanító és oktatóképző kar, és ott pedig a tanítás.
1: Te hol nőttél fel, milyen közegben nevelkedtél, illetve volt-e olyan pedagógus gyerekként, aki rád nagy hatással volt, hogy aki miatt esetleg elhatároztat, hogy te is tanár szeretnél lenni?
2: Én Heves megyében, Kápolnán nőttem fel, egy zenész cigány családban, egy 7 gyermekes családban, én vagyok a 7., apukám ő klarinétos, óvodától kezdve mindig találkoztam olyan pedagógussal, akár óvodapedagógussal, akár tanítónővel, később tanárral, akik így valahogy egy évig, két évig, három évig, de hogy ilyen, de teljesen önkéntesen ilyen mentor szerepet vállaltak az én életemben, és akkor így támogattak, nem csak lelkileg, hanem volt helyzet, amikor anyagilag is volt, aki külön bevásárolt, volt, aki kifizette valamelyik versenydíjamat, volt, aki elvitt különböző tehetségkutatókra. Szóval ilyen érdekes kapcsolódás volt, és nyilván, amikor ez így elért a tudatom még így koromra, akkor megkérdeztem őket, hogy ezt én hogyan tudom honorálni, vagy hogyan tudom ezt valaha majd visszaadni, és anélkül, hogy ők ismerték volna egymást, az volt a közös válaszuk, hogy érjem el a célomat, csináljam meg azt, amit kitűztem magam elé, ami az álmom, és akkor nekik ezzel így kipipálódott minden, és akkor nekem ez egy ilyen nyilván hajtóerő is volt, hogy hát nem hiába segítettek, akkor ennek eleget kell tenni, meg nyilván akartam is, és ez egy ilyen belső motiváció is volt.
1: Abból a szellemiségből akár, vagy a módszertabból, vagy a hozzáállásból, amit te kaptál a pedagógusaitól gyerekként, abból te tovább viszel most valamit tanárként?
2: Képzeld el, hogy ez szintén általános iskola felső tagozata. Volt vita az osztályunkban, hogy akkor most ez a jó tanár, az a rossz tanár, és hogy akkor ez a jó fej, ez a kevésbé jó fej. És nekem volt egy füzetem, amiben a tanárokról elkezdtem gyűjteni, hogy ez a jó tulajdonsága. Olyanról is, akit mondjuk tudtam, hogy nem kedvel annyira, vagy én nem kedveltem annyira, de nyilván próbáltam megtalálni a jót. Mert hogy amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy én tanári pályára szeretnék menni, mert ugye a pedagógusi pályára, akkor az volt a fejemben, hogy jó, de hogy lehetek én a legjobb tanár? És akkor jött ez a hihetetlen képlet a fejembe, hogy össze kell gyűjteni a tanárok jó tulajdonságait, és nyilván azt kell majd alkalmaznom. És sokáig úgy voltam vele, hogy nyilván amikor még csak ilyen kiskamasz voltam, hogy akár most megvan minden szükséges módszer, attitűd leírva, ami egyszerűen szükséges majd ahhoz, hogy én a lehető legis legjobb tanár legyek. Nyilván ez nem így van, ez így kiderült, hogy a legjobb soha nem tudok lenni, mert ez sok mindentől függ. De az, amiket összegyűjtöttem, így a jó tulajdonságok, azokat használom nap mint nap. Jó jöttek. Nyilván én is emberből vagyok, a gyerekek is más-más emberek, a szülők is más-más emberek, szóval itt máson is múlik az, hogy most ki a legjobb tanár, de használom azt, amit tőlük tanulhattam, vagy láttam.
1: Ha már így említetted, akkor szerinted mi az, amitől valaki igazán jó tanár lesz?
2: Ez egy nehéz kérdés, szerintem, mert nyilván egyszerűen nagyon kell az adott pedagógus személyisége. Az szerintem elengedhetetlen, és mindemellett, amiben mindig így hiszek, hogy legyen következetes a pedagógus. Tehát, hogyha valamit mond, akkor még ha később nem is ért vele egyet, de abban állapodta meg, akkor vagy közösen változtassa meg. Tehát az anyag, hogy legyen következetesség, szerintem az alapja, illetve legyen nyitott, segítőkész, figyelmes a gyerekek és a szülők felé, de talán még az, amit így hozzá tudnék tenni, hogy érezze a humort, legyen közvetlen, tehát ne legyen ez a baráti viszony a gyerek és a tanár között. Ez az én személyes véleményem. Nyilván ez megint csak mondom, hogy függ a pedagógus személyétől, de hogy akkor is legyen egy ilyen tanár-diák távolság. A tisztelet ez, ami az alapvető és kölcsönös.
1: A jelenlegi iskoládban, ahol tanítasz, milyen arányban vannak a tanári karban férfi tanárok? Ma is jellemző az, hogy kevesebb férfi tanár van? Illetve miért jó, ahogy már említetted is, hogy egy férfi tanár egészen más tud adni a diákoknak? Akár jelentette ez azt, hogy kevesebbet kell fegyelmezni az órákon?
2: Ez egy izgalmas kérdés nekem. Az alsó tagozatban, ahol most mi vagyunk, ketten vagyunk egy kollégámmal, akik tanítóként vannak jelen a tanári karon belül, illetve még a könyvtárosunk az, aki férfi. Igen, jellemző, hogy ez inkább egy elnői esetett pálya, ha ezt lehet így nevezni, hogy ez a fegyelmezés az teljesen máshogy van. Tehát azt tudom, hogy elég, hogyha csak én bemegyek egy terembe, és ilyen teljesen máshogy rezonálnak a gyerekek. Azt tettem észre, hogy egyre több az olyan gyerek, aki csonka családban nő fel, tehát mondjuk nincs apuka, és szerintem ebben a helyzetben hogy tudott így valahogy kapcsolódni.
1: Mi az, amit a pedagógusi pálya során te a gyerekektől tanultál, vagy magadról?
2: Szerintem nincs olyan hónap, hogy ezen ne gondolkodjak el. A legelső tanítási tapasztalatom első héten volt tanuló, aki többször megtapasztalta azt, hogy milyen úgy élni, ha nincs fedél a fejed felett. És akkor valaki úgy érkezett. És nyilván ezeket én nem is gondoltam ebbe bele. Írni kellett, tehát első osztályban voltunk, tanultuk a betűelemeket, és nem értettem, hogy ez az egyszerűt, ami eddig könnyen ment neki, miért nem csinálja, és azt hittem, hogy csak így valami ellenáll, és akkor így egyszer így odajött hozzám, mikor már így bevallom őszintén, akkor így dühös voltam ott a helyzetben, és mondta, hogy Józsi bácsi, bocsánat, de nagyon álmos vagyok. És akkor beszélgettünk róla, hogy mi történt, és akkor elmondta, hogy akkor éjszaka ott probléma volt, mert hogy a szállón feküdtek, stb. Én teljesen lesokkolódtam. Az nekem egy ilyen óriási törés volt, és nagyon örülök, hogy ez az első héten jött ki. Mert ez egy olyan tanulás volt nekem, hogy nekem, amit a legjobban tanúsítanom kell pedagógusként, az a türelem. És amúgy igen, ez még az előző kérdésedre, hogy mit teszi egy pedagógust jó pedagógussá, az a türelem. Hogy úgy legyen jelen, hogy minden gyerek mögött van egy történet, és lehet, hogy egy csomó mindenről még nem tudok, vagy nem is fogok tudni, de hogy valahogy ezt éreznem kell, vagy csak figyeljem azt, hogy egy gyerek folyamatosan változik, és akkor különböző történések, amit nem biztos, hogy velem meg fog majd osztani, de közben kihat a tanulására. Ez egy óriási tanulás volt nekem, és amúgy ugyanazzal a gyerekkel volt, talán azt is megkockáztatom, hogy ugyanazon a héten, amikor szintén betűelemek írása volt, gyakoroltuk az írást, beütöttem a könnyökömet, miközben ott voltam mellette, és ő azt hitte, hogy én oda csapok az asztalra, és hogy így nagyon szigorú vagyok, stb. Láttam, hogy így megugrik, de nem ezt láttam, hanem a ceruza vésődését a füzetbe így nagyon elment. És nekem ez a mai napig le tudnám rajzolni a formáját annak a vonalnak, az volt olyan, hogy úristen, ez a gyerek megijedt tőlem. Ez a gyerek fél tőlem. És akkor volt bennem az, hogy Józsi, felejtsd el, hogy ha véletlenül eljutnék arra a pontra, hogy mondjuk tényleg dühös lennék, vagy stb., hogy én ezt megengedjem magamnak, az nem az a magatartás forma, amit én tanúsíthatok a gyerekek előtt, vagy a gyerekek felé, mert ez rájuk teljesen más hatással van, mint amit mondjuk én azt gondolom, hogy ez semmi, náluk pedig ez lehet egy örök életre egy nagy probléma, úgyhogy emlékszem, mikor elvitték egy másik iskolába, és azon a napon tudtam meg, tehát semmi előzménye nem volt, és ez volt az első ilyen alkalom, van egy osztály, amit én vezetek, és abból elmegy valaki, mert pont arra gondoltam, hogy de hát én egyszerűen a gyerektől tanultam azt, hogy én hogy vagyok pedagógus. És így oké, hogy ott az egyetem, meg minden, de és a módszertan, de az, hogy jelenlétben hogy legyek pedagógus, hihetetlen, hogy mennyit tanultam tőle. És nyilván azóta folyamatosan tanultam már többet is gyerekektől, mindig törekszek arra, hogy az legyen az első. Vagy akkor nézzem meg, hogy milyen a közösség, és hogy mit fog nekem tanítani.
1: Milyen nehézségei vannak ennek a hivatásnak? Mennyi munka előzi meg azt, amíg te bemész az iskolába, akár a nyári szünetben, te mennyit készülsz az órákra, a tanításra, vagy a hétköznapokban, ez nem tudom, hogy zajlik. És mondjuk érzelmileg az a része mennyire nehéz, ha végez egy osztályod, ugye most negyedikes az osztályod, mennyire nehéz őket érzelmileg elengedni?
2: Hogy mennyi munka előzi meg az, hogy én beérkezek az iskolába, az adott tanórára. Én ezt úgy alakítottam ki, hogy vasárnaponként, tehát nem a munkanapomon, megnézem, hogy milyen óráim lesznek. Ott megnézem, hogy melyik órán fogok most leginkább egy olyan anyagot venni, ami tudom, hogy ez egy nagyon fontos anyag. Ezekre nagyon alaposan kidolgozva, hogy milyen feladatokat készülök, leginkább ilyen interaktív játékos adatokat, az biztos, hogy minden órán legalább 2-3 van, mert kell a figyelem visszahúzása érdekében. Meg az, hogy élvezzék, mert az élvezeti alapú tanulása szerintem nagyon hasznos és hatékony, legalábbis az, amit a saját magam életéből tapasztalok. Azt tudom, hogy mindig előre 2 héttel gondolkodom. Itt figyelek arra, hogy milyen dekoráció van az osztályteremben. Figyelek arra, hogy milyen szemléltető eszközök vannak akár a falon, akár amit használni fogok. Figyelek arra, hogyha valamire szükségem van, mit kell beszereznem. Figyelek arra, hogy milyen típusú szövegeket fogok bevinni a gyerekeknek, ha mondjuk éppen mondjuk szövegértés lesz. Hihetetlen összetett, nem tudom lebontani. Naponta átgondolom, hogy mi az, ami legsürgősebb, legfontosabb, arra próbálok úgy készülni. Illetve a kérdésed második felére válaszolva, ez nekem egy nagyon új helyzet, ugyanis negyedikes osztályom még nem volt. Ez lesz az első, mert én ezt az osztályt most átvettem harmadik osztályban, de így ezután a két év után is ezeket a gyerekeket szeretem. Mindegyikben van olyan, akit egy rázek is, amikor csillog a szem, amikor megért valamit, amikor így hozzám szól, vagy elmondja mondjuk a titkát, vagy elmondja, hogy mi bántja, vagy az, hogy mitől boldog éppen. Szóval ezek olyan kapcsolódást alkotnak így a gyerek és köztem. Nyilván az is befolyásolja, hogy a nap nagy részét együtt töltjük, szóval szinte többet töltünk együtt, mint mindenki otthon. Mindig úgy hivatkozok a gyerekeimre, és pont ezt akarom mondani, hogy nekem ők a gyerekeim. Mert egyszerűen úgy érzem, hogy így mindenkihez van egy erős kapcsolódásom. Emiatt nyilván nehezebb lesz majd az elengedés. Nem tudom, hogy még milyen lesz. Valószínűleg majd itt is el fogok érzékenyülni, de ugyanannyira várom az elsőseimet is. Kihívás is, mind a kettő az, hogy hogyan engedem el és hogyan fogadom, de közben egy új lehetőség is nekik is. Ez az élet része, hogy most ők tovább lépnek, és az elsősöknél nyilván én leszek az első olyan ember, akitől tanulnak írni.
1: Akkor mondhatni, hogy ezeket tekinted sikernek? Vagy mi az, amit te sikerként könyvelsz el? Mondjuk azt, hogyha a szülőtől érkezik olyan visszajelzés, hogy elégedettek veled, nagyon szépen halad a gyerek, vagy azt, hogy a gyerekek az órán jelzik neked, hogy ezt most megértették, ezt a tananyagot?
2: Ez változó, mert nyilván függ attól, hogy az adott gyerek milyen hozzáállású. Tehát, hogy például tudom, hogy mondjuk az egy gyerek nagyon szeret versenyezni, nagyon maximalista, szereti, hogyha a legjobbat hozza ki magából, akkor örülök, hogy neki abban tudok segítségre lenni. De ha van egy gyerek, aki tudom, hogy teljesen más problémái vannak az életben, és éppen örül, ha jelen tud lenni az osztályon belül, vagy a közösségen belül, akkor annak örülök, ha abban tudtam neki segíteni. És így tovább. Gyermeke válogatja, szóval ez egy ilyen nehéz kérdés, de ha szakmai siker egy osztályon belül számomra, az, hogyha tudom, hogy van egy olyan jó beszélgető körünk, ami mindenkit nagyon érdekelt, és őszintén meg tudott nyilvánulni egymás előtt. Ez számomra azért fontos, mert tudom, hogy ők még 4 évet együtt lesznek legalább, és kell egy jó közösség kell, hogy húzzák egymást, vigyék, lökjék egymást előre, az iskola előremenetelt tekintve. És ami meg számomra, hogy nekem is ilyen kiráz a hideg, az, amikor tényleg látom az olyan gyereken, aki mondjuk kevésbé szokott aktív lenni, és mondjuk annyira sikerül elmagyaráznom egy bizonyos definíciót, anyagot, hogy ő megérti, és onnantól kezdve így bekapcsol és lelázhatatlan, folyamatosan csak jelentkezik, kérdez, stb. Azt én nagyon szeretem. És az a kedvencem, amikor így csönde van, látom, hogy járnak a tekervények ott a fejében, és nézem, és helyes lesz, mert nyilván megyek körbe folyamatosan, és ellenőrzöm, nézem, és hogy jól oldja meg, úgyhogy előtte tudtam, hogy neki ezzel problémája van. Akkor én úgy vagyok, hogy na okay, ez jó. Mert ezt tudom, hogy akkor hogy úgy bevésődik neki, hogy senki nem veszi el tőle. Úgyhogy ez nekem egy, ha ki kell menni egyet, akkor nekem ez a szakmai sikerem.
1: Még egy utolsó kérdés. Hogy látod, mennyire fontos, hogy a gyerekek, akár a cigány gyerekek, vagy a nem cigány gyerekek is lássanak olyan pozitív példát, hogy mondjuk cigány fiatalokat esetedben téged ilyen pozíciókban, tehát hogy tanárként.
2: Ez megint csak nagyon összetett, mert azt gondolom, hogy amellett, ami számomra mondja az elsődleges, hogy a cigányroma gyerekek is láthatják ezt, tapasztalhatják, hogy én szabad lehetek, beszélhetek énekesekről, akiket otthon hallgatunk, beszélhetek dalokról, beszélhetek filmekről, nem tudom, tehát hogy a cigány téma az nem egy tabu dolog. Ha valaki cigányul táncol, táncolhat cigány. Ha valaki cigányul beszélhet cigányul. Az egy másik kérdés, hogy én nem tudok se cigányul beszélni, se táncolni, de szívesen fogadom. Számomra ez egy érték, ezt én akarom. És nem csak azért, mert számomra érték, mert tudom, hogy neki az érték, az ő maga, és ezt most ha akarjuk, ha nem, de hogy ezt be kell vallani, hogy egy gyerek akkor tud igazán jelen lenni, és figyelni, ha önmaga lehet. Én, ha magamból indulok ki, én azóta tudok nagyon-nagyon jól teljesíteni az egyetemen, amióta tudom, hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol én szabadon gyakorolhatom az identitásom minden egyes részét. És tudom, hogy itt az osztályon belül is, az, amikor, nem tudom, van egy cigány népzen a szakköröm, és erről a szakkörről néha beviszek az énekórára is, hogy tanuljunk egy-egy dal, akkor élvezik. De volt már kellemetlen levegő. Tehát, hogy ez a szomorú, hogy már ilyen fiatalon azt érzik, hogy a cigánynak lenni nem menő. Vagy hogy azt érezték egészen egy évvel ezelőttig, mert én vagyok az, aki mindenhol, tehát megünnepeljük az április 8-at, a május 16-ot, a augusztus 2-t valahogyan. Mindent, ami a cigánysággal kapcsolatos, mert szeretném bevinni cigányköltőkről, viszek verset, és akkor abban keresünk főneveket, igét. Beszélünk a cigányköltőkről. hogy lehet költés, és nem csak azok a negatív sztereotíp képek vannak, amiket ők hallanak leginkább, és talán látnak is. Ez az egyik. Tehát a gyerekek szemszögéből, főleg a cigány tanulók számára ez nekem nagyon fontos, de ez nagyon fontos a nem cigány tanulóknak is nyilván, mert az, amit mondjuk akár hallanak bármilyen más közösségekből, ahol ők megfordulnak, attól függetlenül ők lesznek a döntéshozói önmaguk gondolatainak. Tehát, hogyha hallanak valamit, majd utána tanulnak, meg egy cigány az osztályfőnökük, teljesen másképp lesz, meggyőződésem, hogy ezek a gyerekek máshogy fognak felnőni. Semmi tapasztalatom nincs benne, de érzem, hogy az, hogy valakinek, az én esetemben egy cigány tanító az osztályfőnök, plusz közben hall valamit, hogy nem tudom, a cigányok nem tanulnak, nem járnak egyetemre, nem dolgoznak, tehát ilyen, bocsánat, de ilyen hülyeségeket, akkor ezzel van egy ellenpéldája. És nyilván nem egy, mert én még nem csak erről beszélek, hogy én vagyok, hanem amit csak lehet mutatok, ez a második. És a harmadik, ami nagyon fontos, és nem azt mondanám, hogy ezt kiemelni mégis első helyre, hanem ezt így átfogóan bekarikázva a kettő a gyerekekkel kapcsolatban, és ezt még egy nagy kört csinálnék köré, és oda tenném bele azt, hogy a pedagógusok számára hihetetlen fontos, hogy a tanári karban legyen cigánypedagógus. Azért, mert bármikor fordulhatnak hozzá segítségért, ha van egy kérdés, amiben úgy gondolják, hogy nem tudják a helyes választ, hogy szeretnének kapni valami választ, akkor tudnak hozzám fordulni. Nem azt mondom, hogy én vagyok a mindennek a tudója, és akkor meg tudom válaszolni, de mondjuk nagyobb az esélye arra, hogy mondjuk van kapcsolatom ezzel kapcsolatban, és könnyedén elő tudom hívni azt az információt, és megosztani velük. Ez számomra egy nagyon fontos, és a roma aktivizmusom egyik legfontosabb szegmense ez, hogy a nem cigány pedagógusok számára ott legyen ez, mert nyilván cigány gyerekekkel évtizedek óta találkozik a pedagógus, de cigány pedagógussal nagyon kevés esetben találkozott a pedagógus, úgyhogy kollégaként kelljen rátekinteni, tehát hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat, tehát hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat a cigány tanulók,

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlésza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Le unikano rádió osko lováricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvo sajsunen perománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Farkas Ferenc Csetró, Pári Bútyi Kerelpe Szasztrunodrom, Pakadala Bútya Vorbi Lagyesz, Szotrobujk Hotete Keren, Szarphenel Pári Bútyi Szikodi, Nabud Zséne Zsanente Kenenle, Kothelmukenla, Vojferi Pázsvárdes Ezerra Rodasz, Sunen lesz Patyi Vasza.
2: Baktál itt, amin szavon és én Csetrófi mondok is körös. Szerrapa múló trajokon majd, ternó rosszimasz, vagy sevó rosszimasz, kerosz búcsi, kaj múló nanok kerosz, búcsi tégli, pucoli száros, koda lesz a induli szájlem, palakodó, szaszmán vúrdon, graszt, fírós, vikatka, vikutka, kidósze, punni, szasztri, andokod otrai száros, Univar gélem kaj gázse, búcsi tekerav, bár te hunavav, avrizum ademi pári búcsi is kaszaven az vále púrenca szomeszim, kaj kömi vesekeroz búcsi, kop hírosandó szabadszállás, mikor te papriki kidosz, bút bers, hírosz kocsez, nagyon bút búcsi avrizum adem a bandom úrra trajo, de szartelli pe mandév rám, ugye, mire púre dukhan, keroz kaj búcsi, Vikó vasúto, ugye Vikodi nagyon pári búcsi, akán kateszünk a Incián teszünk a fene, hogy közmunka, programka, polgármesteri hivatalba teszi már, de...

először a pappal durmute rom, ugye zsanasz búcsitekeren, ugye szasz gyárra, vállalatúra szasz. Ugye rom zsanasz penge búcsitekeren, pengo trajo, kod hepp herdine téle. Szarvimur idei ugye kell az búcsikai penna szikonzer gyára szasz, bári téjesz ura szasz. Ugye rom szasz urdona, ugye pirnasz fuvarozni, angara, kast, szot birinasz, piravnasz, ha fuvarozinasz, urdonesza. De ne szarakánk, ugye, hogy manusesz, ugye, náj iskoli, náj szakma, náj le, csibrinte létesülén, egyáltalán. És butrom, nagyon butrom, várik a na szár, fedáv, hogy analfabéta szasz. De vatuncsi, zsannaszté traín, bújtikeren, kernász, ne szarakánk. Kikatala, rom, ande szoszté traín, pe, csalaszkodi bújtí, szóakánk, szíjt, pe, vulicikeren bújtí, szerintem vi mérnász, manc együtt bokhaté. Kadócsácsi peszó, penáltukem, grobhal, halazsavó, hana. Univalszi terne, ugye, ávri pizde pengi iskola, szakmaszile, híren, ugye, vimon, bújtikeren, bár iskoli, hírde ávri. De akánk, szóte penáltukem, grobhal, nagyon csorriluma, nagyon. But rom, andi temlici pertine pengo trajo, keszokerna csorrenas. Hát, kodala, ugye, biztérgyile potrajo, andu multo trajin, Kana avria venandai temlica, csizanin kancsite keren pengi, ugye besentél, hogy pepengi bul, kana egy szerre avri nyílinengi csípa, valokodok kerel, de szikasz a vorrom, csikamavaban av tephenav, hogy tényleg besel veszke rendesen, zsalbúj kitekerel, veszke családoszin krel, saját palapeszki gógyizsal. De nai szára veszünk tőle, de veszke még soha csiszim a szinkandi temlica csinál csikamav, de megadok indépen ennek.

Serap Palpaleke, vi me murada sa píró, sa litalicska pizdela sma, de nekasa vi búti sa sarakánk, ki kari nagyon kóli búti. Páre zsalasztár, ke ugye e romnya, lapátolinas, i vende, o jego pagrena sopre. Ako krišaj sori nas tele pe jardi, e romnya kase búti kerna so manustro bundote kerel, mursa. Ugye kodja nagyon páre búti sa ska tanácsik, na szarakánk szaszi, ki kadi nagyon, de nagyon kóli búgyi szokánk szi. Ez egy kiruccanás. A kánk hajtja illóra, a manus efta császong, ki kotetro bújta vel, télalisz kiril, áridele a gázsuek búgyi, példa pena, hogy kránsi trobúja pötes uden po vurdon, kana bagátaj, penelo gázsó, sajzsanak a kére. Kati érkezés, najtu, hogy hamaszkotekin hisztukándi, voltak a bakhére trobújta vesz. Hát kadilási bútyén romenge, ha eló vele napre, ugye. De hát vatuncsi megszendelen, de hogy bútyikeren. Múlón nanoszász, színosávó rosszimász, andokodott rájászpe, kérlászi üst házura. Ha kérlász vétepszi, andokodott rájász. Vileszko napsájpen a vávri, nani busolász. Ha szikállász mangé, hogy szartra bújtekeren, andek hordóva kérlász, ávri sinlász, dopás hordóva sinlász, ha vakánk szere a palpáli szárkérlászkodik románok arfin. Ha hogyha illor a pretatjárdaszek cinoszános asztri és olaszandi jag, a preforria szávri kalapáliasz, pekko vanca márla szávri, ha szerende maladaszandó istházú, klaszászra kedúj ágora, ha káde ávri puterlász, ha kodoszász káde a románok arfin, kodesz a kutyilasz opral epúrre, kol istházaszke. Ha kondú istházó, kérlász, ugye kana ivénszász, ugye bálesinen az egázse, vagy a rom, ugye sona szándékodi kotla, andokodó ugye kirámna szávri, a hurkake való vosszú kirámna, pájita tyárna szándokodó, káde nagyonász, ke szaszka szavó. Zsalaszakkuk adó nagyon, ande forrakadó istházura, nagyon zsalasz. Vi kirámna szopral, pokadó. Szerappal pálkéson a szopre egyéb, ha fokodosan a szektigaja, káde kirávna szerom. Kodorom, hát ugye egy báromátyár, kérnom a nuszasz, de kérlasz egy istházura. Ande gyesz kérlasz feszke, jeg duj, egy kurko kérlasz, pán sovkot rá, szasz lesz egy bogó, sola szopre istházura, azt arlasz, ande zsalasz, kattyilóve rodalasz feszke, hogy tavel szokán, hajt te pel, molake mindig megszás romudászta vele lóve. Hát kárdi trajász pecsorra. Bepegódó szerappal pálfelezte.

0: maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Rumenge szoszki bújtja vlasz misto. Elsősorban te szityon, szityonávri szakmai, és kanávri szityonabakodi szakmai, ugye, kana zsana andek gyára, várekáj, sajszik a venopre, hogy volj szoszíti lasz, ugye, egázsa majd mindjárt majd federti kempeleszte, vagy pa menderom, szarepek, kajna iskola, egy analfabéta tudatlanó manus, csak egy példa tepenav, a kánk ugye mette zsorszká egy gyára, kaj heggesztin, hát szima, ezt a októ iskoli, egy bibisavem ma. Davnas ma iskoli, hogy ávrib hirdem, ávriszítjelen meg a diszakma, egy bib maj feder lemman ángrek, ávriszítjelen meg a diszakma, kari trubi azt vérrom engetek eren, hogy iskoli trubunas, de ávrite szítjon. Kikadi búti szó, kateszám, pevulici, kadi örökkécsi inkrela. Kezsanáv ke előbb-utóbb szűni api majkadó. Akkor szavlai romenca. Kikáj penasz, hogy kadó rabszolga munkahez kevik, csacsaj, hogy kodolj, ki várik anna denasz a segély romenge boldog-boldogtalannak, ha kodó boldaszakán palpálek kadó álom, hogy szó delasz, unzsule lóve, rúbúj búti tekenem palaleszte. De csikadó csinkrela örökké. És akán ke rom, abba vikod olengó pároly, hogy ándi trobújtam meg bújtsi tekeren. És kadó dosztalázsa vajmuló pralóra. Nakodolosan, hogy oprelem penge mai se lezera, andó kadó pala penge savura, ugye kékola avasz dene lóvenak, kodol a panzsvar de se zera. És ugye olengó trobúj azt elosan, hogy Isten, hogy trobújtam meg bújtsi teker, akkor lássék a lóve, ha csikeren jó formán kancsi bújtsi pekola lóve. Kana nadára, a kánk szimaszka a vasúta búcsitekera, kothe zsanglem, hogy szóedev lesz komárra. Vagy andam úr, hogy trajó soha, csinálom szó szójkodó, hogy kajpenen, hogy betonaj csere. Te szityárde mange, szako félő kothe, és csinálom te bizisztam, hogy szó szityárde kothe, te pánzsvardes ezera. Jókár, diklem, hogy szárkeren, kajpenen, hogy kana pagyolosino. Ugye, ungrika te penel, hogy föl hevederezni. Jókár, diklem, palakodó kérdem, só vagy eftakotora. Kanadik lenne, hogy szarkeravaba kodó hevederezési, abba mangi dine duma, hogy te zsáv, hogy te kerav lesz. Ha kérdem, nagyon pári bújtyi vikodi. Ke ugye opretro bújte vazdilo manus, e sinugra perdal te fúri, oprete csavarozi, opretro bújte geozi, lánde te mérjó manus, és csit nagy ma iskola, de szit ilem cartro búj. Akkor avrite paruvelo manus, a kast, haj betonite soltalan leszte, ugye vikodi nagyon pári bújtyi. De zsanóz teker, a jokhár, akkor te torgyilem, hogy szátra búj tekeren, abban manak hárd az, hogy akár én az, hogy tekerem. És dosztasz az.

0: Farkas Ferenc Csetró, Hári Bútyi Kerelpe Szasztrunodrom, Pakadala Bútya Vorbi Lagyesz, Szotrobujk Hotete Keren, Szarphenel Pári Bútyi Szikodi, Nabud Zséne Zsanente Kenenle, Kothelmu Kenla, Vojferi Pázsvárdes Ezerra Rodasz, Sunen lesz Patyi Vasza.
1: Tále trobojásnál kutyi lesz, egy csákányi, a pretrobujte fagresze vara, kan oprilazit indane vara csákányosza, szájkár penen, hogy gombos villa. Kóda lesz ávrik, idesz e vara, ha lejtőbek szállt trobujte penen, hogy ungrika, hogy a sípot meg kell csinálni. Kódojkodó sípo, hogy kádával opre, ívesen. Kan a bávriszi, kidinokkál penen, hogy tükrözés. Gödra egy centivo, ha tél alhuna vesz. Vikodóba problémáj, ha csihuna vesz, vatuncsi. De mert mindig kodokerósz, pagószek ranzsi, ha mériszárósz, mindig, hogy csethulójkodó betonáljó, ha kádekerósz, hogy kacsikidósz pontosan ávri, sukárész. Ha kan a kádeker, de mávri círdem duje manusén szó okast, hán de círdem a betoni, suttem tél alék paj szeri, oprevazdem lesz, oprecsavarozindem lesz, abba jeg csavarosz, opreszi abba csavarozim, abba mistojtuk-e. Kotalapam, lakalapam. Teke bara le návrém, manus ez kizor. De káde, hogy a pály, kúcsi pályci bíri szoprete vázdesz. Kaszókino szan lesz tár. És trupundas tekele van, de gyesz, trin stár kotora. Dosta szansz. Hagyói lóra kérnász, dújdesú trin rom. Káde ávri bukindin hekote, hogy ásilam, joghar pánzséne, ásilam stárzséne, ávri ustilem, szakon kothemuk lesz, ási lesz a bajek manus koce, de meddig csizsanál. Kádig innen, hogy pekálóve, hogy na nagyon mistaj, hogy pekálóve, kerül a manus bújtike, nagyon pári bújtike, pekálóve nagyon-nagyon cerdaj. Szok, amek erdem bújtji, tropundó, te píren, amen, ofrászál se lezera. Ha igázsi, aztán azt pamen, de szárker az bújtji. Ugye van ofrelen, azt a lóve, aztán azt gúnyolin, azt amen. Várj, kana kérna azt, hogy ugye, csak egy csúnyi tropundó, igázsinge. Ott már enomen. Mi ugye kusen az, amely, ugye tudom, hogy azt tűri száraz, kell palpáta volbi száraz, az akkor ávsúdino amen. Tehát talosaj lesz, pohári hajkot emuklam.

0: Maskarutno hullamo, ohto, efta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Pare žala so desko teori gažu kvara sa skola trin čas rahote te loj petele, baru ta ti pesas, šina sa se i čarki je posa, odje trobundas ende gjeste žalo manuš, kilometara, duj rigal paša šinura, di manušesko travi avisa šutino, hoć kanam malo velo vona to kanana. Najlaš je kan, kot he ašlo manuš, vimerel, abba pilanatban. Ja kaha je kannak nagyon misto trobujta vel. De rádás vogi je pomozgi, ugye zörgi palatja duma, ugye nasa jeksi kadom. Lehet, trobundastom manuš tekerel. Kanesam az, hogy de te hára, kepesó csárszura trobundaste jeleni száraz, pe efta časura bande trumundaste kiras buci adigara trumundaste khas avri gelam shinasas chak ek pelda penav shinasas ichar da ba pravela svukam opretan kulisardam sase gajvamenca kai penen hoy brigad vezető kodo mindig pala duj časura mindig penlas hoy pihenő si a dinasame des bis percura hotte pas pasek cigaretta Paleo protrobundaste žas. Kade žala žika je trin času. Mi zmeri to ordilam do pas času kod omi što sas. Ako halam, pala kod opale pal, pa žika je trin času da žala skado. Sova nadjon na njom pari buči sas. Nadjon. E gaže, havtio ilo ando kod osi, hoć sar so diklem kod he. E gaže, nge kod ovaš uto, kasa voj lenge sar, lengo duj to kher. Ke kade si. Kod he hačarem pe mišto, kod he trajim pe avri. Kao andipuguti je gaže. Avri si kade edzime je gaže, hoć lehetetle. Naš tih šaj penelo manuš andaj vorbi, ho sara avri si kala manuša edzime je gaže. Eš koda lenca, ad zemer manušen najle romni. Edja, či šavorva, či romni najle. Kod he lengo ker. Kana kerem buguti, uđe gindim peho čem išto loveleno pre, Pen penge szórakozin, hétvégenként, alig a zsikáren, hogy kanavelo hétfabat, és a búcsíti keren. Szóltep hátuk-e, szar kérét a venás. Szóval andiskola tep hírelo manus, csak annyival különbzi, hogy andiskola manus, szityol kateplázi búcsíti keren halálig. És tudom hátuk-e tep hátuk, hogy kana egy gázsa csikerel káde búcsí, pedig háveresteden, duma, hogy miért csikerel búcsí, jeg háveresztráden. És ugye rom, az, romengi azén azt misto, Azért nem is tudsz arkai penene gázse, hogy ungrikat éppen avtuk-e, cigán nem szokta meg a szántást. Hát vicsa cseszik adó, hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát ez van. Diajven andaj búgyi. Diajven. Jókár, mi már di nepe andaj búgyi. Igen, hanász pe andaj búgyi, hogy kon szavok te kereli maj pári búgyi. Hát vime numakot eszim az, hát vime nándekam nasztesson. Hát pendel miszke, te itt születté, Neked ott a helyed, ha megkérdem, káver púcs, szakszik a szavó. Vaktál utána.

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz, Perománi Síd. Pejek Kurkodó Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsója Kogyász, Saj Sunán Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév Lesza.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. A mai közel fél órás összeállításunkat Marinko Rokvicnak, a szerb népdal egyik kiemelkedő egyéniségének szenteljük, aki számos fesztivál résztvevője és győztese, de részt vett több film forgatásában is. Az énekes nevéhez számos sláger fűződik, Magyarországon is nagy rajongótábora van, Pécset és Budapesten is vendégszerepelt. Mai műsorunkban tehát Marinko Rokvics gazdag pályafutásába, zenei világába kínálunk betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

Oszd meg velem a jót és a rosszat, énekelte Marinko Rokvics, aki 1954. január 27-én született Boszánszki Petrovácban. Marinko már gyerekkorában harmonikát fogott és elkezdett zenélni. Általános iskolai tanulmányai után Belgrádban kötött ki, ahol a zenei középiskolában szeretett volna tovább tanulni, mivel azonban a gimnáziumban csak a klarinét csoportban maradt kiadó hely, így az elektrotechnikai iskola mellett döntött. És természetesen a Nikola Tesla Kulturális Egyesület mellett, ahová eljárt énekelni. Elég gyorsan felfigyeltek rá, 1974-ben pedig megjelentette első lemezét, a Kázsitemi Dobri Gyúdi, azaz Mondják el nekem jó emberek című dalát. A kiugró sikert azonban a Mamak Veszegyák, azaz a Víg Legény című dal hozta meg neki, amelyet az Ilidzsa Fesztiválon énekelt el 1977-ben.

A kiváló énekes a következő években dalaival sikert sikerre halmozott. A Da Volim Drugune Magu, azaz Nem tudok más asszonyt szeretni című dalát, pontosabban lemezét 1983-ban 600 000 példányban adta el.

Szintén 1983-ban Marinko filmben is megjelent egy epizód szerep erejéig, az énekes a kamionsofőrök megint vezetnek című filmben énekelt.

Marinko Rokvics nevéhez számos sláger, kiváló dal fűződik, azonban azt is el kell mondani róla, hogy szívesen énekel duettet is. Következzen két duett, Gordana Lazarevicssel és Biljana Secsivánovics.

0: Marinko Rokvics Magyarországon is vendégszerepelt, Pécset és Budapesten. 2019. januárjában a Szent Száva bálon énekelt a magyar fővárosban, és természetesen szívesen adott interjút a műsorunknak. Azaz, amikor a dalok minőségéről beszélünk, akkor mindenféleképpen külön figyelmet kell, hogy szenteljünk a válogatásnak. Nekem óriási szerencsém volt az elmúlt 41 pár évben, hiszen számos slágert kaptam a zeneszerzőktől. Nem szoktam sietni a lemezfelvételekkel, hiszen a gyors munka általában nem jelent mindjárt sikert is. Csak akkor vonulok a stúdióba, ha szép, mondhatnám, kiváló dalt kapok, de szívesen veszek elő régi kompozíciót, amely talán egy kicsit háttérbe szorult, viszont megérdemli a helyét a lemezen. Bízom benne, hogy az elkövetkező periódusban is sikerül majd megörvendeztetnem a publikumot szép dalokkal, slágerekkel, semmi másra nem vágyok, csak jó egészségre, és ha a jó Isten megáld vele, akkor gyakran fogunk találkozni, barátkozni.
1: Isten posebno, ali, eto, samo Bože zdravlja i vidjet ćemo se, slušati često.

Kedves hallgatóink, önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Marinko Rokvić szerb népdalénekest, akit a Szerbiai Esztrád Művészek Szövetsége 2019-ben zenei életműdíjjal jutalmazott. Sajnos a kiváló esztrád művész 2021. november 6-án rövid, súlyos betegség után elhunyt. Dalainak köszönhetően azonban Marinko szívünkben, emlékünkben tovább él. Zenei hagyatékát pedig a fiai viszik tovább, hiszen mint Nikola, úgy Marko is az énekesi karrier mellett tették le a voksukat, s mindketten gyakran éneklik édesapjuk slágereit. Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje című műsor végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog